azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Magyarul. Érted? 1, 2...

6 óra után járunk néhány másodperccel, indítjuk az új napot, indítjuk az új hetet, és belevágunk augusztus második felébe is a szokásos módon. A szokásos jó kívánsággal ez a hét bármelyik napjára érvényes. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jó kedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Tényleg tetszel? Really like you, énekelt Carly Rae Jepsen. 7 perccel járunk 6 óra után, hétfő van, augusztus 17-e. Jacint nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Nyilván mindenki tudja, gondolom én, hogy virágnévről van szó, nem is akár milyen virágról. A liliumfélék családjába tartozik, és érdekes, hogy eredetileg csak kékszínű volt. Ha valaki azt mondta jácint, és nem egy lányra, hanem egy virágra gondolt, akkor egy kékszínű virágra kellett gondolni. Azóta kicsit változott a helyzet, ugyanis időközben kinemesítették a fehér és rózsaszín változatát is. Illatszergyártáshoz is termelik a jácintot. De mi azokra a hallgatóinkra gondolunk, akik ezt a nevet viselik, Isten éltesse őket. Amúgy a macskák éjszakája lesz ma este, a mai nap pedig megadja a magyarázatot arra, hogy hány élete van a macskának, és miért annyi? Mert állítólag több van, mint nekünk, nem is egyszer, sokszor több. Na, egyelőre maradjunk a No ID dalánál. Mindenre képes vagyok, I can do it all. 8 perccel járunk 6 óra után. Ha minden igaz, akkor visszatér a kánikula. A múlt heti prognózis még erről szólt. Le kell csekkolni a legfrissebbet. Na ez lesz legközelebb. Jó reggelt!

Sharon Spencer Smith. Narcisszista. Na, hát egy valakinek a neve egyből beugrik, ha ezt a szót halljuk, de azt most hagyjuk, túl korán van meg politizáláshoz, azt hiszem. 7. augusztus 17-e, és valóban úgy van, ahogy a múlt heti prognózis már előre vetítette, hogy a mai nappal visszatérnek a 30 Celsius fok fölötti csúcsértékek. Azonban így sem a mai nap... Nem a mai nap lesz a hét legmelegebb napja. Annak ellenére, hogy a holnapi délutánra, hát igen, a délutáni órákra prognosztizált eső, amelynek a valószínűsége meglehetősen magas, 80-85%. Tehát a mai 30-31 Celsius fok után jön egy eléggé durva, ma szinte már lehűlésnek mondhatjuk, keddi szerda, holnapra, mint mondtam, esőt prognosztizálnak, és mindössze 23 Celsius fokot, amiből szerdára visszakapaszkodunk 25 Celsius fokra, és még lesznek itt felhők. De aztán csütörtöktől megint indul a menet, vasárnapig, megint eső vasárnap, bizony. Na de a csütörtök, péntek, szombat az tényleg az kőkemény nyári kánikulát fog hozni, 32-33 Celsius fokkal, zavartalan napsütéssel. Szóval igen, kapunk kánikulát is, meg esőt is kedden, és ha minden igaz, akkor vasárnap is. Oké, jó, belefér, mondhatnánk.

Robbie Williams, Sin. 6 óra 26 perc van, hétfő augusztus 17-e. Ez az a nap, amely magyarázatot ad arra a mondásra, miszerint egy macskának 9 élete van. Ugyanis egy ír legenda szerint egy boszorkány 8-szor változott át macskára is vissza, de 9. alkalommal, ami pont egy ilyen napon, augusztus 17-én történt, már nem tudott visszaváltozni. Ezért is nevezik a ránk váró éjszakát a macskák éjszakájának, és ezért mondják, hogy egerésző háziállatunknak 9 élete van. Na, hát akkor macskás dallal folytatjuk. Jöjjenek a cicababák, vagyis a Pussycat Dolls és Sway.

hétfőkor a reggeli kocintós. Na, úgy tetszik, akkor pálinkás jó reggelt. 6 óra 34 perc van. Elég sok új találmány, vagy újítás kötődik a mai naphoz, augusztus 17-éhez. Különféle évfordulók, például 1835, ez közel 200 év. Solomon Merrick ezen a napon szabadalmaztatta a csavarkulcsot. De ezen a napon használtak először légipostát még 1859-ben. Egy hőlégbalon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. 1903-ban Joseph Pulitzer, magyar származású amerikai újságíró, 1 millió dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek. Ez akkor hatalmas összeg volt. Hát a mostani 1 milliónak a, nem is tudom, 20-30 szorosa? Na, de a lényeg az, hogy ebből a pénzösszegből alapozta meg a róla elnevezett Pulitzer díjat. És végül 1915-ben Charles F. Kettering szabadalmaztatta az elektromos automobil önindítót. Találmányát, nyilván annak fejlesztett változatát ma is használják, hisz ha nem éppen elektromos autóról van szó, ugye legyen az belső égésű, akkor elektromos önindító törgeti meg a motort, ami begyullad, csak akkor működik. Hogy addig mivel? Hát kurblisztak. Nem tudom, talán van, aki még néz ilyen régi filmet. Annak idején, amikor ugye néma filmeket néztünk régi komikusokkal, ott még az autót kurblizással kellett beindítani. Beraktál egy ilyen L-alakú csövet a kocsi órába, és akkor tekertél rajta. Bzzz, indult? Nem. Volt, hogy sokat kellett kurblizni, mert nem akart beindulni a kocsi. Na, hát 1915 óta nyilván nem azonnal, de ezt követően egyre több személygépkocsiban nem kurblit tettek be, hanem elektromos önindított, amihez kellett persze akkumulátor, stb. Tehát azért fejlődik a technika, ezt el kell ismerni. 6 óra 36 perc van. Sounds like a melody. Mert dallamnak tűnik, lehetne mondani az Alfa Vida szavajárásával. Jó reggelt!

Here I go again, ismét úton vagyunk. Hát igen, volt egy kétnapos pihenő, sokak számára tisztelet a kivételnek, de kipihenhettük magunkat, egy picit feltölthettük a készleteket, és már azzal, hogy valami más csinálunk, és nem ugyanazt, amit mondjuk hétfőtől péntekig minden egyes nap napi 8 órában, de azzal, hogy még hogyha dolgozunk is, de valami mást, az másként hat. Tehát ettől függetlenül hétfőn reggel az ember felfrissülve érezheti magát. Ez kéne a normális legyen. Más kérdés, hogy van, aki a hétfői munkanapon szokta a hétvége fáradalmait kipihenni. Hát, ha valaki erre használja a hétfőt, ám legyen. Mi lépünk tovább a Magasi Brothers Company-val. Van egy ház. Jó reggel!

Pusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Graham Candy és Alle Farben, She Moves. 8 perc maradt hátra a Vekker első rájából, 8 perc múlva jönnek a hírek. Addig is nem állítjuk le a kocsit, sőt, ha valaki erre készül, le is állítjuk őt. Don't Stop the Car, Nicholst halljuk. Jó reggelt!

0: Támogatják az egyházakat, csökkent a gázolajára, döntetlen lett a székely rangadón. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Jelentősen csökkent a gázolaj ára, miután a kormány ideiglenesen 20%-kal mérsékelte a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés augusztus 16-a és 31-e között van érvényben, jelentette be még múlt héten Alexandru Nazari pénzügyminiszter. A csökkentés már vasárnap érezhető volt a töltőállomásokon, több kútnál literenként 10 lej alá esett a gázolaj ára. A versenytanács hivatalos üzemanyagár figyelő platformja szerint vasárnap délben Székelyudvarhelyen a Rompetrolnál 9 lej 93-ban írt, a Petromnál 9 lej 99-ban írt lehetett 1 liter gázolajat tankolni. A Molnál és az OMV-nél 10 lej 5-bani, a Lukoilnál pedig 10 lej 88-bani volt a literenkénti ár. Gondok vannak a vízellátással Székely-Szentkirályon és Tibótban, ahol meghibásodás vagy szivárgás miatt naponta mintegy 100 köbméterrel több víz tűnik el a rendszerből a megszokottnál. A Harvíz RT szerint emiatt rohamosan ürül a víztartály, ezért arra kérik a lakókat, hogy ha elfolyó vagy szivárgó vizet észlelnek, jelezzék a szolgáltató diszpécser szolgálatán. Kápolnásfaluban szintén korlátozottak a vízkészletek, ezért a szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy az ivóvizet kizárólag rendeltetésszerűen használják. Egyházi támogatásokról is döntött rendes havi ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzat. Az államilag elismert felekezetektől érkezett kérelmeket egyaránt pozitívan bírálták el. Az önkormányzatnak a kükülőpartjának felújítására elnyert 1,2 millió lejes pályázati összeget is be kellett foglalnia a város költségvetésébe. Emellett 5000 lejt hagytak jóvá az udvarhely néptáncműhely számára, a mozi előtti tér rendezésére, a református kollégium pedig 3500 lejes szponzori támogatást fordíthat belső munkákra. Felkészülési mérkőzés játszott a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata a hétvégén. Palatka Barna együttese Fogarason lépett pályára, a félidőben még 15-14-re vezetett, végül 3 góllal 34-31-re kikapott. A következő felkészülési meccset hazai pályán vívja a csapat, szerdán 11 órától a Kolozsvári Universitátján lesz a VSK ellenfele a sportcsarnokban. Gól nélküli döntetlenre végződött a székelyföldi rangadó a labdarúgó szuperligában. Szombaton kora este az FK Csíkszereda, a Sepsiszentgyörgyi Sepsió SK-t fogadta, a találkozó végeredménye a lehetőségek ellenére 0-0 lett. A csíki csapatnak ez volt az első pontja a bajnokságban, továbbra is az utolsó helyen áll. Mindkét együttes a Román Kupa csoportköréért játszik ezen a héten, az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában augusztus 20-án, csütörtökön 17 órától játszik, a Sepsió SK a Csészemész Latinával csap össze augusztus 19-én, szerdán 17 óra 30 perctől. Ma meleg, napsütéses, nyárias időjárásunk lesz, eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Sophie and the Giants és Paradise. Ma ismét megszólalt a Wecker. Két teljes napig tétlenkedett. Szombaton és vasárnap ugyanis senki nem vette igénybe a szolgáltatásait. De úgy látszik, ezt nem felejtette el az időmérünk. Most itt van, csörög, zakatol és valószínűleg bosszút áll rajtunk, amiért a hétvégén nem foglalkoztunk vele. A hétfő egyébként is külön műfaj. Tested már felkelt, a lelked még tárgyal a munkáltatóddal, az agyad pedig valahol félúton van péntek este és mai reggel között. De nincs mese. Felébredtünk, itt vagyunk, és hivatalosan is elkezdődött a hét. Ez a Wecker második órája. 7 óra után járunk 7 perccel. Kávébe, szem kinyit, hétfőnek pedig üzenjük, ne próbálkozzon, mert mi többen vagyunk. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
5: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
4: Épp a héra új színeit nézegetem.
5: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
4: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
5: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
4: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Beyoncé, Szép álmokat, Sweet Dreams, 7 óra után járunk 19 perccel, a szokás szerint fél 8 tájékán, plusz-minusz 2 perc, lapszemlével jelentkezünk. Ez a hét minden egyes hétköznapján, minden egyes vekkerben így szokott lenni, ma sem lesz másképp. Közben nézem, hogy mi a helyzet a munkálatokkal, ugye hát azt tudjuk, hogy kicsit azért megnehezíti az életünket itt Székelyudvarhelyen, de hát igen, el kell ismernünk, hogyha valaki tényleg szépé akarja varázsolni a várost, annak megvan az ára, nem csak pénzben, nem kényelmetlenségben. És a Polgi Szakács Pál Istvánim tegnap este tett közzé egy ilyen helyzetjelentést, mint írja, haladunk utcáról utcára. És akkor itt jönnek az infók. A Tompa László utcában már csak 1-2 hét van hátra, és végeznek. Az Ötvös József utcában is látványosan haladunk. Hamarosan mindkettőt visszaadjuk a városnak. Közben kezdődik a Betlen Gábor utca nehezebb időszaka. Lesz lezárás, lesz felfordulás, de ennélkül nincs megújulás. Köszönöm előre is a türelmet. És egy fontos kérés, ne hagyjuk magukra a Betlen Gábor utcai helyi vállalkozókat. Az üzletek gyalogosan elérhetők maradnak. Vásároljunk náluk, támogassuk a helyieket a felújítás alatt is. Építjük a város, közben vigyázzunk egymásra is, írta a polgármester. Igen, egyet tudok érteni ezzel. Ha azt mondja most ebben az órában a polgi, hogy de jó lenne most még egy csésze kávé, ezzel is egyet értenénk, sőt, ráerősítenék egy dallal a Mike and the Mechanics-től Another Cup of Coffee. Jó reggelt!

The Cranberries, álmok, azaz Dreams. Egy perc választ el 7:30-tól. Jöjjön a lapszemle. A Hargita Népe mai lapszámából szemlézünk néhány cikket. A vezető cikke picikét visszatekint a bő egy héttel ezelőtti Székelyudvarhelyen rendezett disc golf versenyre. Mint írják, új sportág talált otthonra Székelyudvarhelyen, a főcím pedig korongokkal a világ felé. Egy marék repülőkorong, néhány kosár és egy erdős dombos pálya. Ennyi is elég volt ahhoz, hogy Székelyudvarhely felkerüljön a nemzetközi disc golf térképére. A Hillside Transylvanian megrendezett Transylvania Open 10 ország 30 versenyzőjét vonzotta a városba, a pálya pedig a külföldi játékosok szerint is különleges kihívást jelentett. A verseny véget ért, de a történet csak most kezdődik. A szervezők helyi ligával és újabb nemzetközi viadalokkal folytatnák. Tanulságok és felkészülés címmel írnak arról, hogy generátort bérel a Hárvíz Székelyudvarhelyre. Ugye a város polgármestere említette, miután megvolt a nagy áramszünet és vízszünet, hogy egyeztet majd a Hárvíz RT vezetőivel, hogy mit lehet tenni, hogy ez ne forduljon elő, legalábbis nem így ebben a súlyos formában, hanem azért mégiscsak lehessen csökkenteni az ilyen eseteknek a kockázatát. Egyelőre generátort bérel a Hárvíz RT, amelyet Székelyudvarhelyen fognak állomást adni. Hosszú távon pedig a szolgáltató nagy beruházásra jelenthet megoldás. Ugye itt az volt az egyik probléma, hogy mivel eltűnt az áram, a szivattyúházat nem volt mivel működtetni, generátort kellett hozatni Prassóból. Na, egészen más lett volna a dolog, hogyha mondjuk az itt lett volna kéznél, és nem kellett volna megvárni, amíg ide érkezik. Igen, ez egy első jó lépés, továbbiak szükségesek. Legyen egy kicsi sport is. Igen, megvan az FK Csíkszereda első idei pontja, hiszen a hírekben már beszámoltunk róla, hogy gól nélküli döntetlen született a székelyföldi rangadón Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy között, de nézzük azt, hogy milyen helyzet Udvarhellyel. Itt kezdődik, itt rajtól a futszál idény. Ugyanis kisorsolták a teremlabdarúgók menetrendjét, de még a bajnok idényt megelőzi egy nem éppen tét nélküli mérkőzés. Rangadóval és komoly tétmeccsel indul a futszál idény Székelyudvarhelyen. Előbb a Superkupában a Galaxy United és a Sepsi Szik csap össze, majd a VSK Székelyudvarhely hazai pályán a háromszékiek ellen kezdi meg bajnoki szereplését. A másodosztályban szereplő egyetlen székelyföldi együttes, a Gyergyőremetei Kereszthegy is megismerte az új idény menetrendjét. Erről és még sok minden másról a Hargita Népe mai lapszámában. 7:32 perc van. 4th Street, erdőben nem jártál.

happy. Olly Murs, My Heart Skip a Beat. Amikor kihagy a szíved. Nem egészségi okok miatt. Valami vagy valaki más miatt. 7 óra 39 perc van, megy tovább a nyár, és a mai napra visszatérnek a 30 Celsius fokos csúcsértékek. Holnap-holnap után egy picit visszavesznek, csütörtöktől ismét kánikula. Tehát marad tehát a nyári érzés, vagyis a summer feeling. Banderát halljuk. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

David Guetta és Alesso, Never Going Home Tonight, 9 perc választ el 8 órától. Zárjuk tehát a Wecker második óráját is. Emlékeznek még a TV3-ra? Nagyon-nagyon rég. A TV2, igen, tudom, van. Meg van a másik. De volt egyszer, nem is egyszer, de régebb volt egy olyan, hogy TV3, csak azt hiszem az időjárás jelentése szólt úgy, hogy TV3 télen nyáron, próbálta már hármasban, nagyjából ilyen pikáns dolgokkal informálták a nagy érdeműt, nem csak az időjárásról. Nos, akkor maradunk a hármas számnál. Alcazar és Ménage à Trois. 8-kor jönnek a hírek.

sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: Támogatják az egyházakat, csökkent a gázolajára, döntetlen lett a székely rangadón. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Jelentősen csökkent a gázolaj ára, miután a kormány ideiglenesen 20%-kal mérsékelte a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés augusztus 16-a és 31-e között van érvényben, jelentette be még múlt héten Alexandru Nazari pénzügyminiszter. A csökkentés már vasárnap érezhető volt a töltőállomásokon, több kútnál literenként 10 lej alá esett a gázolaj ára. A versenytanács hivatalos üzemanyagár figyelő platformja szerint vasárnap délben Székelyudvarhelyen a Rompetrolnál 9 lej 93-ban írt, a Petromnál 9 lej 99-ban írt lehetett 1 liter gázolajat tankolni. A Molnál és az OMV-nél 10 lej 5-bani, a Lukoilnál pedig 10 lej 88-bani volt a literenkénti ár. Gondok vannak a vízellátással Székely-Szentkirályon és Tibótban, ahol meghibásodás vagy szivárgás miatt naponta mintegy 100 köbméterrel több víz tűnik el a rendszerből a megszokottnál. A Harvíz RT szerint emiatt rohamosan ürül a víztartály, ezért arra kérik a lakókat, hogy ha elfolyó vagy szivárgó vizet észlelnek, jelezzék a szolgáltató diszpécser szolgálatán. Kápolnásfaluban szintén korlátozottak a vízkészletek, ezért a szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy az ivóvizet kizárólag rendeltetésszerűen használják. Egyházi támogatásokról is döntött rendes havi ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzat. Az államilag elismert felekezetektől érkezett kérelmeket egyaránt pozitívan bírálták el. Az önkormányzatnak a kükülőpartjának felújítására elnyert 1,2 millió lejes pályázati összeget is be kellett foglalnia a város költségvetésébe. Emellett 5000 lejt hagytak jóvá az udvarhely néptáncműhely számára, a mozi előtti tér rendezésére, a református kollégium pedig 3500 lejes szponzori támogatást fordíthat belső munkákra. Felkészülési mérkőzés játszott a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata a hétvégén. Palatka Barna együttese Fogarason lépett pályára, a félidőben még 15-14-re vezetett, végül 3 góllal 34-31-re kikapott. A következő felkészülési meccset hazai pályán vívja a csapat, szerdán 11 órától a Kolozsvári Universitátia lesz a VSK ellenfele a sportcsarnokban. Gól nélküli döntetlenre végződött a székelyföldi rangadó a labdarúgó szuperligában. Szombaton kora este az FK Csíkszereda a Sepsiszentgyörgyi Sepsió SK-t fogadta, a találkozó végeredménye a lehetőségek ellenére 0-0 lett. A csíki csapatnak ez volt az első pontja a bajnokságban, továbbra is az utolsó helyen áll. Mindkét együttes a Román Kupa csoportköréért játszik ezen a héten, az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában augusztus 20-án, csütörtökön 17 órától játszik, a Sepsió SK a Csészemész Latinával csap össze augusztus 19-én, szerdán 17 óra 30 perctől. Ma meleg, napsütéses, nyárias időjárásunk lesz, eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

Post Malone és Goodbyes. 7 perccel járunk 8 óra után. Lassú vonatokkal megyünk tovább. Ezt a szintaxisnak köszönhetjük. 2022-es felvétel. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
5: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
4: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
5: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
6: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
7: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
8: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
9: 3. Kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
9: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Közérdekű hirdetés következik.
12: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
11: Közérdekű hirdetést hallottak.

Dimitri Vegas és Like Mike Mexico. 8 óra után járunk, 18 perccel augusztus 17-e van. 68 évet ünnepel a mai napon Belinda Carlisle, akinek a neve az egész világon ismerté vált a 80-as évek elején, amikor a The Go-Go's frontembereként berobbant a popzenei köztudatba. A Los Angelesben született énekesnő 1958. augusztus 17-én jött világra egy nagy, 7 gyermekes család elsőszülöttjeként. Így hát Belinda gyerekkora közel sem a fényűzésről szólt. A zene már fiatalon menedéket jelentett számára. A rádióból áradtak a korszak ikonikus dalai, amelyek egyre inkább arra késztek,

történelembe. A siker azonban nem jött akadályok nélkül. Az énekesnő nyíltan beszélt később arról, hogy a hirtelen jött népszerűség és a környezet nyomása idővel veszélyes szokásokba sodorta, és hosszú évekbe telt, míg újra önmagára talált. Mindezek ellenére a karrierje mára legendás, és sokak szemében ő az egyik legmeghatározóbb női ikon a popzana történetében. 68 évet tölt a mai napon. Amúgy Brassóban is fellépett, tényleg ott élőben láttam őt. Mezitláb lépett színpadra, általában ő úgy szokott koncertezni, még az őszi hidegben is. De hát ez lényegtelen. A lényeg az volt, ami a hangszorokból szólt. Többek közt ez a dal élőben. Itt most lemezről úgymond, az 1988-as I Get Weak. Isten éltesse Belinda Carlisle-t.

Petra Boys Go, ez 8 óra 33 perc van, színész, óriások ünnepelnek ma születésnapot, hát nem éppen fiatalok, Robert De Niro 83 évet ünnepel a mai napon, és Sean Penn, Oscar-díjas filmszínész, ő 76. életévénél tart. És van egy, nem színész, zenész, de már nincs velünk, 1920-ban született John Lee Hooker bluesgitáros és énekes. Ahhoz képest meglehetősen idősen játszott Carlos Santanával a Chill Out című 1995-ös dalban. Két gitáros, két dudás egy csárdában, néha megfér. Itt ez a dal. Chill Out.

0: sehol sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.
1: Egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
6: Egész augusztusban 2 hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
5: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
6: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
5: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
6: Fitfil nyár.
5: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Glass Animals és Heat Waves, azaz hőhullámok. Ezt lehet átvitt értelemben is értelmezni, de lehet meteorológiai szempontból is. Hát lesznek hőhullámok a héten. Oké, ma még úgy 30 Celsius fok körüli csúcsérték, az még talán elviselhető. Hónapra lehűlés várható, és eső is 80-85% esélyt adnak arra meteorológusok, hogy hónap ázni fogunk. Szerdán eső nem lesz, de a felhők még maradnak, és a keddi 23 Celsius fok után szerdára 25 Celsius fok várható, de csütörtöktől visszatérnek a hőhullámok. A felhők eltűnnek, zavartalan napsütésben részesülhetünk, 32 Celsius fokos csúcsérték csütörtökre, 34 Celsius fokos maximum péntekre, és szombaton is igazi nyárias időben lesz részünk 32 Celsius fokos csúcsértékkel, vasárnapra pedig ismét sőt, egész napra vasárnapra, űha! Na jó, szóval finom vegyes lesz az időjárás, lesz eső is, lesz forróság is.

0: Támogatják az egyházakat, csökkent a gázolajára, döntetlen lett a székely rangadón. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Jelentősen csökkent a gázolaj ára, miután a kormány ideiglenesen 20%-kal mérsékelte a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés augusztus 16-a és 31-e között van érvényben, jelentette be még múlt héten Alexandru Nazari pénzügyminiszter. A csökkentés már vasárnap érezhető volt a töltőállomásokon, több kútnál literenként 10 lej alá esett a gázolaj ára. A versenytanács hivatalos üzemanyagár figyelő platformja szerint vasárnap délben Székelyudvarhelyen a Rompetrolnál 9 lej 93-ban írt, a Petromnál 9 lej 99-ban írt lehetett 1 liter gázolajat tankolni. A Molnál és az OMV-nél 10 lej 5-bani, a Lukoilnál pedig 10 lej 88-bani volt a literenkénti ár. Gondok vannak a vízellátással Székely-Szentkirályon és Tibótban, ahol meghibásodás vagy szivárgás miatt naponta mintegy 100 köbméterrel több víz tűnik el a rendszerből a megszokottnál. A Harvíz RT szerint emiatt rohamosan ürül a víztartály, ezért arra kérik a lakókat, hogy ha elfolyó vagy szivárgó vizet észlelnek, jelezzék a szolgáltató diszpécser szolgálatán. Kápolnásfaluban szintén korlátozottak a vízkészletek, ezért a szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy az ivóvizet kizárólag rendeltetésszerűen használják. Egyházi támogatásokról is döntött rendes havi ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzat. Az államilag elismert felekezetektől érkezett kérelmeket egyaránt pozitívan bírálták el. Az önkormányzatnak a kükülőpartjának felújítására elnyert 1,2 millió lejes pályázati összeget is be kellett foglalnia a város költségvetésébe. Emellett 5000 lejt hagytak jóvá az udvarhely néptáncműhely számára, a mozi előtti tér rendezésére, a református kollégium pedig 3500 lejes szponzori támogatást fordíthat belső munkákra. Felkészülési mérkőzés játszott a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata a hétvégén. Palatka Barna együttese Fogarason lépett pályára, a félidőben még 15-14-re vezetett, végül 3 góllal 34-31-re kikapott. A következő felkészülési meccset hazai pályán vívja a csapat, szerdán 11 órától a Kolozsvári Universitátján lesz a VSK ellenfele a sportcsarnokban. Gól nélküli döntetlenre végződött a székelyföldi rangadó a labdarúgó szuperligában. Szombaton kora este az FK Csíkszereda, a Sepsiszentgyörgyi Sepsió SK-t fogadta, a találkozó végeredménye a lehetőségek ellenére 0-0 lett. A csíki csapatnak ez volt az első pontja a bajnokságban, továbbra is az utolsó helyen áll. Mindkét együttes a Román Kupa csoportköréért játszik ezen a héten, az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában augusztus 20-án, csütörtökön 17 órától játszik, a Sepsió SK a Csészemész Latinával csap össze augusztus 19-én, szerdán 17 óra 30. Perctől. Ma meleg, napsütéses, nyárias időjárásunk lesz, eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Sophie Alice Baxter és Groove Jet 2001-es slágerük a Spiller. 8 perccel járunk 9 óra után, ez már a negyedik órája a Vekkernek, megy tovább a nyár, augusztus második felébe is belevágtunk. Közben egy érdekes cikket olvastam az autók színéről, hogy milyen színű autóból van a legtöbb, ugye? Talán sztereotípia, talán nem, de szokták mondogatni, hogyha pasi vásárol autót, hát érdeklődik, mennyit fogyaszt, hány lóerő van benne, stb. És ilyen technikai dolgokra. Ha viszont egy hölgy szeretné autót vásárolni magának, az első dolog, amit megkérdez önmagától, hogy milyen színű legyen. Nos, akár igaz, akár nem, egy dolog biztos, felmérés készült, hogy Romániában milyen színű autóból van a legtöbb, és úgy tűnik, hogy a romániai autósok ízlése eléggé eltér a globális preferenciától. Jönnek hamarosan a részletek. Addig közelebb lépünk Antal Timihez.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos programsorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenesnapok, 3 nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finomfalatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus.
12: Hadnagy Viakolor.
13: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
15: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
16: Közérdekű hirdetés következik.
17: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
16: Közérdekű hirdetést hallottak.
18: Reklámot hallottak.

És szintén a mai napon születésnapi alkalmából Kovacsics Ádámot, a Unique együttes tagját is köszöntjük. Velük folytatjuk, hiszed vagy sem.

Waking Up Felix Jén és Leonidalát hallhattuk, 9 óra 38 perc van, és akkor beszéljünk, hogy milyen színű autóból van a legtöbb az országban. A szín tekintetében a romániai autósok ízlése bizony eltér a globális preferenciától. A szürke a hazai autótulajdonosok kedvenc színe, írja az Economica.net. A román gépjármű nyilvántartó hivatal adatai, a RAR adatai azt mutatják, hogy 2025-ben több mint 100 ezer szürke személygépkocsi kapott törzskönyvet. A népszerűségi rangsorban a fehér 66.500 darabbal, a kék 33.700 darabbal, a fekete 33.000-rel és a piros 30.000-rel következett. Szürkéből jóval többet törzskönyveztek tehát, mint fehérből és kékből együttvéve. A használt autók esetében némileg különbözik a sorrend, ebben a kategóriában is a szürke vezet torony magasan 170 ezer autóval, utána azonban a fekete következik 127 ezerrel, majd a fehér 115 ezerrel, a kék 57 ezerrel és a piros 34 ezer autóval. Egészen másként mutat a globális ranglista. A 2025-ben gyártott személygépkocsik 29%-a fehér volt, 23% fekete, a szürkének pedig csak a harmadik hely jutott 22%-kal. Nyilván, hogyha valaki átfesti az autóját, akkor az új szint kell vezetni a jármű törzskönyvébe. Az Európai Bizottság irányelve értelmében a személygépkocsikat a következő 10 alapszínnel lehet törzskönyvezni az Európai Unióban. Fehér, sárga, narancssárga, piros, lila, kék, zöld, szürke, barna és fekete. A hol a rózsaszín? Mert hogy én egy rózsaszínű Cadillac-et kérnék most így helyben, dalformájában meg is kapjuk. Pink Cadillac. Natalie Cole-t halljuk.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana.

0: várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
0: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
2: Igen, jól hallottad. Három hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
0: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
2: Három hónap edzés, két hónap áráért.
0: Fitfil nyár.
2: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Felix Jenes House, Walk With Me. 7 perc választ el 10 órától. 10 órakor pedig a Star Radio legfrissebb hírei lesznek hallhatóak. Nyári hangulatban folytatjuk. Ma még tart a nyár. Holnap és holnap után egy picit szünetel. De addig is hadd szóljon a Blue Lagoon nyári dala, Break My Stride. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Elindult a Lombik program, büntettek a rendőrök, jól szerepeltek a magyarok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma délelőtt 10 órakor elindult a jelentkezés a születésszám növelését célzó országos Lombik program 2026-os kiírására. A pályázatokat kizárólag online, a program számára létrehozott digitális felületen lehet benyújtani. A regisztráció határideje november 15-e. A jelentkezés során a pároknak és az egyedülálló nőknek pontosan ki kell tölteniük a kért adatokat, és ki kell választaniuk egyet a programban akkreditált partner klinikák közül. A támogatásra házaspárok, élettársi kapcsolatban élő párok és egyedülálló nők jelentkezhetnek, ha a meghatározott állampolgárság, polgársági, lakóhelyi és egészségbiztosítási feltételeknek megfelelnek. A programban azok a nők vehetnek részt, akik a jelentkezéskor 24 és 42 év közöttiek. Ellenőrzéseket tartott a hétvégén a Hargita megyei rendőrség a kereskedelmi egységeknél, a szabálytalanságok miatt pedig 3 alkalommal szabtak ki bírságot, összesen több mint 13 ezer leértékben. Az akció során 318 lejnyi nem könyvelt bevételt is lefoglaltak. Emellett több mint 65 kg húskészítményt vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg. A rendőrök 615 vélhetően hamisított ruházati terméket is lefoglaltak, amelyek becsült értéke mintegy 130 ezer lej. Áramszünet lesz több udvarhelyszéki településen. Holnap Parajdon 9 és 17 óra között nem lesz villany, míg augusztus 19-én szerdán 9 és 17 óra között Zetalaka községben lesz áramszünet. Zetalakán a Belső, Király, Zsögöd és Hegy utcákat, valamint Deságot érinti az áramszünet. Folytatódott a labdarúgó Szuperliga alapszakaszának 5. fordulója, az eddigi eredmények. FC Voluntár Petrolul Ploiest 1-2, FC Argyes Konstancai Fárul 1-1, FK Csíkszereda Sepsio SK 0-0, Bukaresti Rapid Bukaresti Dinamo 0-1, Vajdahunyadi Corvinul Kolozsvári CFR 3-0 és Galaciocélul Krajovai Universitátja 1-1. Ma 17:30 lesz a kolozsvári U Aradi utameccs, este 21:30-től az FCSB FC Botosán találkozó zárja a fordulót. 5. helyen végzett Magyarország a tegnap véget ért vizes Európa-bajnokság éremtáblázatán. A magyar csapat a britek, az olaszok, az oroszok és a németek mögött lett 5., 5 arany, 9 ezüst és 3 bronzérmet szerezve. Kós Hubert az EB egyetlen versenyzőjeként 3-szor állt a dobogó tetején. 200 méter háton és 200 méter vegyesen diadalmaskodott, valamint Milák Kristóffal, német Nándorral és Szabó Szebasztiánnal együtt a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is nyert. Milák emellett 100 méter pillangón győzött, 100 méter gyorson pedig harmadik lett. Ma is napsütés lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Csillagok hangja.

0: like music? Star reklám.
1: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
6: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
5: Épp a héra új színeit nézegetem.
6: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
5: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak hír a színezett festékekre és díszpakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
6: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
5: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Star Rádió.
12: Star Rádió.
11: Star Rádió.

Willy William és Trompeta Tizoro után járunk 20 perccel. Nem voltam ott a helyszínen, de első kézből kaptam információt a nyári borestekkel kapcsolatosan, már ami most a hétvégén volt ott a csillagvizsgálónál, hogy nagyon hangulatos az a hely. Nagyon jó választás volt a helyszín.

legfontosabb. Margaret Island és senki nem felel, 10 óra 35 perc van. Hát sajnos a Facebookból mára már szemétdomb lett, annyi szenny, ami ott van. Hát nem tudom, hogy máshol találunk-e, még talán a kukákban sem. Apropó, de ettől függetlenül Facebookon azért még talál az ember néhány frappáns beszólást, humorral megspékelve, természetesen nem rossz indulattal, gonoszkodásra, meg egyéb sajnos egyre gyakoribb teendőkkel. Például, hogyha valaki mután kérdez, akkor annak megfelelően kapja a frappáns választ is. Valaki érdeklődött, és közzétette, hogy a kukát másnál sem vitték el? Valaki rögtön kapcsolt, frappánsan válaszolt, hogy nálam is itt hagyták, csak a szemetet vitték el. Jó, egy kis humor, az sok mindenre jó. Self-control, énekel Laura Branigan.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Luke Combs és gyors autó, vagy gyors járgány, talán ez így jobban hangzik. Fast Car. 10 perc választ el 11 órától. Beckerből hét kezdésnek azt hiszem ennyi bőven elegendő volt. Hagyjunk még a keddi napra is, akkor találkozunk a legközelebb. Addig is Szász Csaba, köszöni a figyelmet. Búcsúzom Billy Ocean dalával. Olykor helyet kell szorítani a szomorú daloknak is. Mert minden szomorúságban ott van a későbbi vidámság reménye, ahogy minden búcsúban a viszontlátás, vagy a mi esetünkben a viszonthallás reménye. Holnapig kívánom a legjobbakat. Ciao.

0: Elindult a Lombik program, büntettek a rendőrök, jól szerepeltek a magyarok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma délelőtt 10 órakor elindult a jelentkezés a születésszám növelését célzó országos Lombik program 2026-os kiírására. A pályázatokat kizárólag online, a program számára létrehozott digitális felületen lehet benyújtani. A regisztráció határideje november 15-e. A jelentkezés során a pároknak és az egyedülálló nőknek pontosan ki kell tölteniük a kért adatokat, és ki kell választaniuk egyet a programban akkreditált partner klinikák közül. A támogatásra házaspárok, élettársi kapcsolatban élő párok és egyedülálló nők jelentkezhetnek, ha a meghatározott állampolgársági, lakóhelyi és egészségbiztosítási feltételeknek megfelelnek. A programban azok a nők vehetnek részt, akik a jelentkezéskor 24 és 42 év közöttiek. Ellenőrzéseket tartott a hétvégén a Hargita megyei rendőrség a kereskedelmi egységeknél, a szabálytalanságok miatt pedig 3 alkalommal szabta ki bírságot, összesen több mint 13 ezer leértékben. Az akció során 318 lejnyi nem könyvelt bevételt is lefoglaltak. Emellett több mint 65 kg húskészítményt vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg. A rendőrök 615 vélhetően hamisított ruházati terméket is lefoglaltak, amelyek becsült értéke mintegy 130 ezer lej. Áramszünet lesz több udvarhelyszéki településen. Holnap Parajdon 9 és 17 óra között nem lesz villany, míg augusztus 19-én szerdán 9 és 17 óra között Zetalaka községben lesz áramszünet. Zetalakán a Belső, Király, Zsögöd és Hegy utcákat, valamint Deságot érinti az áramszünet. Folytatódott a labdarúgó Superliga alapszakaszának 5. fordulója, az eddigi eredmények. FC Voluntár Petrolul Ploiest 1-2, FC Argyes Konstancai Fárul 1-1, FK Csíkszereda Sepsio SK 0-0, Bukaresti Rapid Bukaresti Dinamo 0-1, Vajdahunyadi Corvinul Kolozsvári CFR 3-0 és Galaci Ocelul Krajovai Universitátja 1-1. Ma 17:30 lesz a kolozsvári U Aradi utameccs, este 21:30-től az FCSB FC Botosán találkozó zárja a fordulót. 5. helyen végzett Magyarország a tegnap véget ért vizes Európa-bajnokság éremtáblázatán. A magyar csapat a britek, az olaszok, az oroszok és a németek mögött lett 5., 5 arany, 9 ezüst és 3 bronzérmet szerezve. Kós Hubert az EB egyetlen versenyzőjeként 3-szor állt a dobogó tetején. 200 méter háton és 200 méter vegyesen diadalmaskodott, valamint Milák Kristóffal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal együtt a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is nyert. Milák emellett 100 méter pillangón győzött, 100 méter gyorson pedig harmadik lett. Ma is napsütés lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, annak melegít mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
7: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
6: Épp a Héra új színeit nézegetem.
7: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
6: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
7: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
6: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
6: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: forward. Hangulat és
1: stílus. Kedvenc rádiójában ez a Star Rádió. Star Rádió.

0: Elindult a Lombik program, büntettek a rendőrök, jól szerepeltek a magyarok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma délelőtt 10 órakor elindult a jelentkezés a születésszám növelését célzó országos Lombik program 2026-os kiírására. A pályázatokat kizárólag online, a program számára létrehozott digitális felületen lehet benyújtani, a regisztráció határideje november 15-e. A jelentkezés során a pároknak és az egyedülálló nőknek pontosan ki kell tölteniük a kért adatokat, és ki kell választaniuk egyet a programban akkreditált partner klinikák közül. A támogatásra házaspárok, élettársi kapcsolatban élő párok és egyedülálló nők jelentkezhetnek, ha a meghatározott állampolgársági, lakóhelyi és egészségbiztosítási feltételeknek megfelelnek. A programban azok a nők vehetnek részt, akik a jelentkezéskor 24 és 42 év közöttiek. Ellenőrzéseket tartott a hétvégén a Hargita megyei rendőrség a kereskedelmi egységeknél, a szabálytalanságok miatt pedig 3 alkalommal szabtak ki bírságot, összesen több mint 13 ezer leértékben. Az akció során 318 lejnyi nem könyvelt bevételt is lefoglaltak. Emellett több mint 65 kg húskészítményt vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg. A rendőrök 615 vélhetően hamisított ruházati terméket is lefoglaltak, amelyek becsült értéke mintegy 130 ezer lej. Áramszünet lesz több udvarhelyszéki településen. Holnap Parajdon 9 és 17 óra között nem lesz villany, míg augusztus 19-én szerdán 9 és 17 óra között Zetalaka községben lesz áramszünet. Zetalakán a Belső, Király, Zsögöd és Hegy utcákat, valamint Deságot érinti az áramszünet. Folytatódott a labdarúgó Szuperliga alapszakaszának 5. fordulója, az eddigi eredmények. FC Voluntár Petrolul Ploiest 1-2, FC Argyes Konstancai Fárul 1-1, FK Csíkszereda Sepsio SK 0-0, Bukaresti Rapid Bukaresti Dinamo 0-1, Vajdahunyadi Corvinul Kolozsvári CFR 3-0 és Galaci Ocelul Krajovai Universitátja 1-1. Ma 17:30 lesz a kolozsvári U Aradi utameccs, este 9:30-től az FCSB FC Botosán találkozó zárja a fordulót. 5. helyen végzett Magyarország a tegnap véget ért vizes Európa-bajnokság éremtáblázatán. A magyar csapat a britek, az olaszok, az oroszok és a németek mögött lett 5., 5 arany, 9 ezüst és 3 bronzérmet szerezve. Kós Hubert az EB egyetlen versenyzőjeként 3-szor állt a dobogó tetején. 200 méter háton és 200 méter vegyesen diadalmaskodott, valamint Milák Kristóffal, német Nándorral és Szabó Szebasztiánnal együtt a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is nyert. Milák emellett 100 méter pillangón győzött, 100 méter gyorson pedig harmadik lett. Ma is napsütés lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári estig kétnapos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
4: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
8: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztárrádió. Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Hát sziasztok, köszöntök mindenkit augusztus 17. napján, az év 229. napján vagyunk itt a Sztár délutánban, az első Sztár délután ezen a héten. Úgyhogy remélem mindenki kipihenve és már is jókedve dolgozik így délután, 12 óra után 15 perccel. Crazy Loop felvételével indítom a mai műsort, hozom a jó dalokat egészen a 70-es, 80-as, 90-es évekből, napjaink toplistás dalai is fel fognak csendülni itt a következő órákban. A mikrofonnál Bedő Erika 17 óráig. Jó munkakedvet és szép délutánt, valamint szép hetet kívánok mindenkinek!

FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.

Star Rádió legnagyobb slágerek változatosan Alesszó felvételével fogunk tovább menni, és természetesen a hét első napján is gondolunk a névnaposainkra, mert augusztus 17-én is lehet köszönteni az ünnepelteket, ma játszintokat ünneplünk. Van ez a játszint virág, aminek az illata azt hiszem, hogy az egyik legjobb számomra, kedvencem is, viszont inkább nőnapkor szokták azt árulni. Viszont van játszint névnap, és görög-latin eredetű ez a név. Sokan nem tudták eldönteni sokszor, hogy ezek a virágnevek férfi nevek, vagy női nevek, mindenkinek úgy jön, hogy a virágnév az egyértelműen női név. Viszont most fel kell világosítsalak titeket, hogy a játszint név az egy ritka férfi név, és a görög mitológiából és a latin hiacintus formából származik, tehát a játszint az férfi név, kérem szépen. És kedves, barátságos személyiség egyébként, úgyhogy megéri ezt a nevet adni a kisgyerkőcnek. Általában nagyon jó természete van, azt írják, és igaz, hogy szarkasztikus néha, de mivel nagyon szeret beszélgetni, könnyen ismerkedik. És sokszor fordulnak hozzá, bajba jutottak. Hát ennyit a játszintokról. Boldog névnapot, ha bár kétlem, hogy játszint nevezetű rádió hallgatónk van, de ki tudja. Holnap azért már többen lesznek az ünnepeltek. Ilonákat köszöntünk holnap, holnap után pedig Huba névnap lesz, és hát akkor természetesen augusztus 20-án ki mást ünnepelnénk, mint az Istvánokat. Úgyhogy igen, hamarosan hozom még a programajánlókat, augusztus 20-áról is hozok részleteket, előtte viszont zenélgetünk még így a reklám előtt.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

Még lehetünk balatoni lányok, hogyha a Balaton partján fogtok nyaralni. Nagyon sok ismerősömnek láttam a sztoriát, a fényképét, a videóját, hogy ott tartózkodik a Balatonon, és igen, augusztus még bőven ki lehet használni, nyaralni. Ma is 30 fokot jeleznek a meteorológusok. Hát most jelenleg Székely udvarhelyen már azért jócskán érződik azt, hogy meleg van, kánikula lesz, a hőmérők 26 Celsius fokot mutatnak, délutánra már akár 30-31 fok is lehet. Ma kell kihasználni, holnap lesz egy kis eső, zápor, zivatar, ez pedig vagy lesz, vagy nem lesz Székelyudvarhelyen. Pontosan 50% esély van erre, legalábbis az előrejelzések alapján, de mindenképp jó lesne délután egy frissítő zápor, nem csak nekünk, hanem a kertnek is, a zöldségeknek, a gyümölcsöknek, a természetnek. Kell az eső most, a nyári eső, a nyári zápor. Tényleg majd ezeket a zenéket is meghallgatjuk ebben a sztár délutánban. Érkezik Boston felvétele, hozok George Michael dalt is, és a reklámok után pedig itt lesz Maxi Priest felvétele, és Berlin is énekelni fog. Egy picit retrózunk most. Visszamegyünk a 2000-es, a 90-es és a 80-as évekbe.

hangulati stílus. Sztár Rádió. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Mi nyáron sem lazítunk. Ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: I like music.
2: Star reklám.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézd be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Megkérdeztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.
6: Gyrosz?
7: Ham.
6: Éhes vagy?
7: Ham. Kattalj rá a kajára!
2: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Berlin, amerikai szín-cipop együttes. És az énekesnő Terry Nunn. A zenekar legnagyobb slágere volt ez 1986-ban, ami ugye a Top Gun című filmzenéjéként vált világhírűvé. Megyünk tovább egy TNT dallal, és azért is hozok TNT-t, mert ez a dal 1998-as lesz, viszont a TNT-nek képzeljétek, hogy megjelent egy legfrissebb felvétele 2026-ban, a következő órában pedig dalpremiért tartunk ezzel kapcsolatban. Hozzak még újdonságokat és új dalokat, főleg a magyar előadóktól. Addig is itt vannak a hírek 13 órától, és belecsapunk a Sztár délután második órájában.

0: Elindult a Lombik program, büntettek a rendőrök, jól szerepeltek a magyarok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma délelőtt 10 órakor elindult a jelentkezés a születésszám növelését célzó országos Lombik program 2026-os kiírására. A pályázatokat kizárólag online, a program számára létrehozott digitális felületen lehet benyújtani. A regisztráció határideje november 15-e. A jelentkezés során a pároknak és az egyedülálló nőknek pontosan ki kell tölteniük a kért adatokat, és ki kell választaniuk egyet a programban akreditált partner klinikák közül. A támogatásra házaspárok, élettársi kapcsolatban élő párok és egyedülálló nők jelentkezhetnek, ha a meghatározott állampolgársági, lakóhelyi és egészségbiztosítási feltételeknek megfelelnek. A programban azok a nők vehetnek részt, akik a jelentkezéskor 24 és 42 év közöttiek. Ellenőrzéseket tartott a hétvégén a Hargita megyei rendőrség a kereskedelmi egységeknél, a szabálytalanságok miatt pedig 3 alkalommal szabtak ki bírságot, összesen több mint 13 ezer leértékben. Az akció során 318 lejnyi, nem könyvelt bevételt is lefoglaltak. Emellett több mint 65 kg húskészítményt vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg. A rendőrök 615 vélhetően hamisított ruházati terméket is lefoglaltak, amelyek becsült értéke mintegy 130 ezer lej. Áramszünet lesz több udvarhelyszéki településen. Holnap Parajdon 9 és 17 óra között nem lesz villany, míg augusztus 19-én szerdán 9 és 17 óra között Zetalaka községben lesz áramszünet. Zetalakán a Belső, Király, Zsögöd és Hegyutcákat, valamint Deságot érinti az áramszünet. Folytatódott a labdarúgó Superliga alapszakaszának 5. fordulója, az eddigi eredmények. FC Voluntár Petrolul Ploiest 1-2, FC Argyes Konstancai Fárul 1-1, FK Csíkszereda Sepsio SK 0-0, Bukaresti Rapid Bukaresti Dinamo 0-1, Vajdahunyadi Corvinul Kolozsvári CFR 3-0 és Galacio Célul Krajovai Universitátja 1-1. Ma 17:30 lesz a kolozsvári U-Aradi utameccs, este 9:30-től az FCSB FC Botosán találkozó zárja a fordulót. 5. helyen végzett Magyarország a tegnap véget ért vizes Európa-bajnokság éremtáblázatán. A magyar csapat a britek, az olaszok, az oroszok és a németek mögött lett 5., 5 arany, 9 ezüst és 3 bronzérmet szerezve. Kós Hubert az EB egyetlen versenyzőjeként 3-szor állt a dobogó tetején. 200 méter háton és 200 méter vegyesen diadalmaskodott, valamint Milák Kristóffal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal együtt a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is nyert. Milák emellett 100 méter pillangón győzött, 100 méter gyorson pedig harmadik lett. Ma is napsütés lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
7: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
8: De melyik lazúrt válasszam?
7: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
9: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
2: Közérdekű hirdetés következik.
10: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió.
12: Itt vagyunk a legnagyobb nyári slágerekkel változatosan. Nagyon jó dalok következnek. Itt lesz Sunrise Avenue, valamint Phil Walker dala, és a Kuplung zenekart is meghallgatjuk. Úgyhogy strandoláshoz, vezetéshez, kiránduláshoz, vagy csak úgy dolgozni is kellőképpen fognak találni a zenék. És nagyon talált egy nyári hangulathoz a hétvégi Cheers, ami a csillagvizsgáló előtti téren volt megrendezve. Hát én komolyan mondom, meglepődtem, amikor pénteken felmentem, és rendesen azt éreztem, mintha nem is Székelyudvarhelyen lennék. Teljes mértékben fesztivál hangulat kerekedett ott a téren. Rengetegen voltak, és az az érzés így nyáron, hogy ott vagy a város felett, különböző világításokkal, jó zenékkel a háttérben és egy-egy pohár fröccsel a kezedben, ez úgy tényleg megadta azt az életérzést, amit a borudvar, a Cheers akar a városlakóknak átadni, megadni. Fantasztikus volt ez a helyszín a csillagvizsgálónál, és tényleg írták a Városháza oldalán is, hogy egy ilyen hétvége után csak azt kívánhatjuk, hogy még sok hasonló pillanatban legyen részünk. Olyan estékben, amikor kicsik és nagyok együtt vannak, amikor van idő beszélgetni, találkozni, kapcsolódni, és egyszerűen csak jól érezni magunkat egymás társaságában, mert végső soron ezek a közösen megélt pillanatok tesznek bennünket közösséggé. Nagyon-nagyon jó volt ez az esemény, gratulálunk a városvezetésnek, szerintem egy csodálatos helyszínt választottak, és tényleg az a megvilágítás is, amit a csillagvizsgáló kapott, azt hiszem, hogy úgy örökre beleig a retinánkba. Rengeteg fényképet és videót csinált mindenki, de egyébként meg Székelyudvarhely városa Facebook oldalán is lehetett látni a pillanatokat. Na meg pénteken DJ Nitsu, szombaton pedig DJ Hunai hozta a legvagányabb nyári dalokat, dallamokat egészen hajnalig, úgyhogy tényleg úgymond bulizni és fesztiválozni is lehetett a csillagos ég alatt. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és most mára már kivagytok pihenve. Sunrise Avenue tehát a folytatásban. Hollywood híres!

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Ma még mindig nagy sláger 2024-ből. Bruno Mars és Rossz felvétele. Fél kettő van pontban. Még múlt héten tette közzé a Városháza, hogy az útkarbantartási munkálatok részeként a város több utcájában elkezdődtek az akna emelések, tehát a Csere utcában, a Malom utcában, a Lejtő utcában lehet kisebb forgalom korlátozásra számítani még mindig, és hétfőn, vagyis ma a Petőfi Sándor utcában fognak dolgozni. A megemelt aknák betonozása néhány napig kell kössön aszfaltozás előtt, így ezeket a részeket bójákkal és szallagokkal kerítették körbe. Vezessetek körültek kintően ezekben az utcákban. És egyébként meg tegnap a polgármester úrunk kitette az újabb videóját, az újabb heti helyzetjelentést, amiben elmondta, hogy a Tompa László utcában már csak egy-két hét van hátra, az Eötvös József utcában is látványosan haladnak, és hamarosan mindkettőt vissza fogják adni a városnak. Közben pedig elkezdődött a Bethlen Gábor utca nehezebb időszaka, lesz lezárás, lesz felfordulás ott is, de enélkül nem lehet megújulni, és nem lesz megújulás. És egy fontos kérés is van, ne hagyjuk magukra a Bethlen Gábor utcai helyi vállalkozókat, vagyis az üzletek gyalogosan elérhetők maradnak, úgyhogy vásároljunk náluk és támogassuk a felújítás alatt is. Aztán nyilván egy 4,5 perces részletes videót lehet megtekinteni a városközponti helyzetjelentésről, ami az utakat illeti. Mi pedig megyünk tovább nyárias slágerrel, The Underdog Project érkezik. Itt lesz Halott pénz, Luis Capaldi remixe és Rod Stewart is hallgatunk ebben az órában.

kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music. Sztár reklám.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió.
8: A reklámok után és a legfrissebb hírek előtt itt vagyunk, zenélgetünk és hozom a TNT leges legfrissebb felvételét. Hát Dobrádi Ákos úgy döntött, hogy 2026-ban is megjelenít egy olyan dalt, ami valószínű, hogy sokunk kedvence lesz. Én már meghallgattam többször is az elmúlt napokban, úgyhogy tetszik, ugye itt alszol, az a címe. Úgyhogy ezt lehet hallgatni, és lehet küldeni azoknak az embereknek, akiktől mi is feltennénk a kérdést, hogy ugye itt alszol ma nálam, hát ezt leginkább férfi és nő között tudom elképzelni, ezt a zenehallgatást, és ezt a nagy kérdést, hogy ugye itt alszol. Nos, úgyhogy dalpremier következik a Sztár délutánban, most először szól itt a Sztár Rádióban a TNT felvétele, aztán meghallgatjuk Dua Lipát, hamarosan pedig stúdió vendéget is köszönhetek. Érkezik Balogh Csenge, a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány részéről, aki mesél az idei Fuss neki rendezvényről, hiszen ismét egy csoportos rendezvényre kerül sor, ami Székelyudvarhelyen lesz október első napjaiban, és ismét közösen együtt szaladunk egy ügyet. Képviselve, de majd Csenge elhozza a részleteket.

A rajongóknak is mi szólunk.

0: Kányádi Sándorról nevezik el a könyvtárat. Vízkorlátozás van Kápolnáson. Udvarhelyen lesz a futszál szuperkupa. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Egy héttel sikerült meghosszabbítani a csernavodai atomerőmű 2. reaktorának működését, a Duna vízszintjének emelésére hozott intézkedéseknek köszönhetően, jelentette ki Rádó Miruce ügyvivő védelmi miniszter. A miniszter szerint a szakértők által kidolgozott beavatkozások célja az volt, hogy átmenetileg biztosítsák a reaktor biztonságos működéséhez szükséges feltételeket. Miruce sikeresnek nevezte az intézkedést, hangsúlyozva, hogy egy atomerőmű esetében 7 napnyi többletműködés is jelentős eredmény. Kritikus szintre csökkent az ivóvízkészlet Kápolnásfaluban, a polgármesteri hivatal szerint a helyzet továbbra sem változott. A vízhozam drasztikus visszaesése miatt már a magasabban fekvő házaknál is egyre bizonytalanabbá válik az alapvető ivóvízellátás. A hivatal arra figyelmeztet, hogy egy esetleges tűz esetén a vízhiány miatt a tüzet vízzel egyáltalán nem tudnák oltani, ami komoly veszélyt jelent az emberekre és a vagyonukra. A katasztrófa elkerülése érdekében szigorúan tilos az ivóvíz pazarlása, így nem szabad medencét tölteni, illetve kertek és udvarok locsolására sem használható a vezetékes víz. Kányádi Sándor nevét veszi fel a székelyudvarhelyi városi könyvtár, erről a mai ülésén döntött az önkormányzati képviselőtestület. A névadó ünnepséget októberben tartják, amelyre a költő családját is meghívják. Ugyancsak jóváhagyták azt a tanulmányt, amely 6 egyenként 12 méter hosszú elektromos autóbusz, 8 töltőállomás és egy intelligens közlekedési rendszer beszerzését készíti elő. Az önkormányzat pályázati úton szeretné megvalósítani a fejlesztést, az új járműveket pedig kizárólag a városi tömegközlekedésben használnák. A jelenleg közlekedő buszok egy része így felszabadulhat, és a tervek szerint távolsági járatok indítására is alkalmassá válhat. Székelyudvarhely ad otthont az idei futszál szuperkupa mérkőzésnek, amelyet augusztus 26-án szerdán 18 órától rendeznek a Városi Sportcsarnokban. A Román Labdarúgó Szövetség döntése alapján a bajnoki címvédő és kupagyőztes Galaci United a tavalyi ezüstérmes Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik ellen lép pályára. A találkozó egyben hivatalosan is megnyitja a 2026-27-es futszál szezont. Legutóbb 2022-ben rendeztek szuperkupa meccset Székelyudvarhelyen, akkor a galaciak büntetőkkel győzték le a dévai Auto Bergamót. A tavalyi fináléban szintén a Galaci United diadalmaskodott, 6-1-re nyert a VSK Székelyudvarhely ellen Sepsiszentgyörgyön. Az Arsenal nyerte az angol labdarúgó szuperkupát, miután tegnap Cardiffban 3-0-ra legyőzte a Manchester City-t. A londoniak már a mérkőzés 25. másodpercében megszerezték a vezetést Calafiori révén, majd Kai Havertz a 28. percben tovább növelte az előnyt. A végeredményt Martin Ødegaard állította be a második félidő elején, az Arsenal ezzel története 18. szuperkupa trófeáját hódította el. A Manchester City kispadján ezen a találkozón debutált Enzo Maresca, aki a 10 év után távozó Pep Guardiola helyét vette át vezetőedzőként. Meleg lesz a délután folyamán is, esőt egyáltalán nem jeleznek a meteorológusok, a legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 29 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: A sztár délután a harmadik óráját közösen indítjuk, mégpedig Csengével és Emőkével. Itt ül a stúdióban Balog Csenge, a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány részéről, és itt van Lukács Emőke, az Udvarhely Bárműhely részéről, a mai témánk pedig a Fuss neki! Sziasztok!
1: Szia! Szia! Köszöntöm a hallgatókat is!
2: Örülünk, hogy itt lehetünk.
0: Hát én is örülök, hogy eljöttetek, azt rakhatod picit közelebb. Csenge, ő mindig minden részletet el szokott mondani a Fuss neki eseméről, Emőke pedig eljött, hogy számoljon be, milyen nagykövetnek és projektvezetőnek lenni a Fuss nekin, úgyhogy reméljük, hogy nagyon sok rádióhallgatót motiválni fogunk október 3-ára?
1: 3-án, így van.
0: Jó, megjegyeztem. Hogy telik a nyár? Épp most mondtad, hogy kezdődik az új évad.
2: Egy hét és kezdődik az évad, úgyhogy most már így elbúcsúztunk a nyártól, lassan ez a hét, ez az elválás pillanatait.
0: A végső búcsú, mire nyár lett igazából, mire meleg lett. Csenge, valami jó programok?
1: Jaj, rengeteg van, pörög rendesen, úgyhogy jól telik.
0: Hétvégén, hétköznap.
1: Így van, igen, mindig jut valami. Hogy...
0: De azért jut idő a szabadságra is. Voltatok nyaralni?
1: Vakáción? Leszek.
2: Pihentünk egy kicsit, igen.
0: Na,
1: jó, nekem még hátra van.
0: Akkor az a legjobb. Úgy zárni a nyarat. Nem lesz pihenés, azért rengeteg szervezést igényel ez a Fuss neki, úgy, mint nagykövet, úgy, mint projektvezető, úgy, mint szervező is, ugye az SKA. Picit meséljetek kérlek szépen, hogy elevenítsük fel, miről is szól ez a Fuss neki, idén is megszervezésre kerül, most már nem tudom követni hányadik alkalommal.
1: 15. alkalom most
0: Aztán
1: már.
0: Azt a mindenit.
1: Ez egy adománygyűjtő sportesemény, ahol civil szervezetek kapnak lehetőséget arra, hogy egy kicsit megmutassák magukat a közösségnek, és támogatásokat gyűjtsenek különböző közösségi projekteknek.
0: Tehát azért igazából ez a Fuss neki többről szól, mint sima futás.
1: Így van.
0: Szerintetek mi az, ami megmozgat ennyi embert?
1: A közösségi összefogás az, ami igazából a nagykövetek meg a résztvevők nagy részét mozgatja. Tehát azért kisebb százalék az, aki maga a sport miatt vesz részt az eseményben, a nagy százalék inkább úgy megtapasztalni azt a közösségi élményt, amikor több száz ember közösen mozdul meg egy cél érdekében.
0: Emőke, erről tud mesélni, hogy téged mi motivált, amikor jelentkeztél a Fuss nekire?
2: Hát ugye a bárműhely vezetőjeként elsősorban az motivált, hogy... Tehát, hogy azt néztem meg, hogy milyen lehetőségeink vannak a városban arra, hogy különböző projektjeinkhez pénzt szerezzünk, és ismerve az SKA munkatársait, meg egyáltalán látva a Fuss neki sikerességét, úgy döntöttünk tavaly például, hogy az bármilye is megpróbálja, hogy a karácsonyi lemezéhez itt ebben a formában gyűjtsön támogatást. És kiegészíteném az előző kérdését Csengének, hogy nekem, ami még fontos volt, vagy amit így megfogalmaznék, az a közös cél, az az együvé kovácsoló dolog, ami a közös cél, és hogy a többi projektet is nézve, vagy akár én is támogattam más projekteket is a rendezvény alatt, azt szerettem én benne, vagy az motivált engem, hogy közösen akarunk mindannyian és mindannyian udvarhelyért. Ezt a helyet akarjuk jobbá, szebbé tenni, élhetőbbé a magunk és a közösségünk számára.
0: Úgyhogy tényleg ez egy közösségi összefogás, valóban ez egy jó esemény, jó program. A civil szervezetek már akkor jelentkeztek, tehát idén az már zárul le, lezárult.
1: Így van, tehát mai félig tudnak még jelentkezni a civil szervezetek, tehát aki még lemaradt, vagy még nem regisztrált be, az mai félig megteheti, és holnaptól a nagykövetek jelentkezése indul.
0: Civil szervezetek, sokan jelentkeztek idén is?
1: Igen, 40 körül tartunk, és még folyamatosan érkeznek a regisztrációk, úgyhogy bízunk benne, hogy még lesz egy pár.
0: Tudnál-e néhányat felsorolni, hogy milyen ügyekre gyűjtenek a civil szervezetek idején, ha párat kiemelsz?
1: Hát különböző iskoláknak, óvodáknak például az udvarait korszerűsítik, különböző eseményekre, tehát ilyen táborokra bizonyos szervezeteknél, tehát elég széles a paletta, mint minden évben, tehát találunk környezetvédelmi, szociális, oktatási projekteket, úgyhogy rengeteg mindenből lehet válogatni.
0: Sokszínűek a kezdeményezések.
1: Így van.
0: És akkor mától, augusztus 17-től, úgymond éjféltől indul a nagykövetek jelentkezése?
1: Így van, igen.
0: Mit jelent nagykövetnek lenni? Na akkor picit vonjuk be a hallgatóinkat. Miért jelentkezzenek nagykövetnek? Ez a feladat, ez miről szól?
1: Ez a feladat arról szól, hogy miután a civil szervezetek regisztráltak egy kezdeményezést, ugye szükség van arra, hogy a szükséges pénzösszeg befolyjon, és ebben tudnak segíteni a nagykövetek.
0: Csak kell hozzak vizet.
1: Ebben tudnak segíteni a nagykövetek, hiszen ők azok, akik az ismerősi körüket megmozgatják, és támogatásokat gyűjtenek a cél érdekében.
0: Milyen volt nagykövetnek lenni emőke?
2: Hát egyrészt megtisztelő.
0: Vagy projektvezető, ugye most mind, már mind arról is tudunk beszélni.
2: Egyébként, igen. Projektvezetőként feladatom volt például a nagyköveti csapatnak az összetartása, vagy az ők meghívása. Volt olyan nagykövetünk, aki maga jelentkezett, hogy szeretné támogatni a bábműhelyt, és mindenképp benne akar lenni ebbe a jó kis csapatba, ami a nagyköveti gárdánk volt. És volt olyan nagykövetünk, akit én kerestem meg, vagy mi kerestünk meg a kollégákkal, hogy lenne kedve csatlakozni, meg támogatni a bábműhelyt ebben a gyűjtésben. Nekem nagy élmény volt a reakciókat fogadni, ahogyan visszajelezték a nagyköveteink sok esetben, hogy milyen megtisztelő számukra, hogy rájuk gondoltunk, és hogy ők is mennyire szívükön viselik ezt a dolgot, és hogy mennyire bele mélyedtek, aztán még jobban például a projektjeinkbe, vagy többet akartak tudni rólunk, hogy méltóan, meg jól tudják képviselni ezt az ügyet. Úgyhogy szerintem ezért jó egy nagykövetnek lenni, mert egy jobban is megismersz egy projektet, és valahogy tevékeny része leszel egy közösségnek.
0: Azt mondtad, hogy ugye jó nagykövetnek lenni, de szerintem nehéz is egyben nagykövetnek lenni, mert még műsor előtt említetted, hogy most jön az igazán nagy feladat, munka október 3-án, tehát hogy nem aznap, amikor kell szaladni, gyalogolni, biciklizni, igen, hanem hogy addig az a toborozás.
2: Igen, projektgazdaként azért, ugye 30 nagykövet lehet, ha jól tudom.
1: Maximálisan, igen.
2: 30, mi igyekeztünk a teljes.
0: De tehát ez megvan fixen.
1: Igen, tehát hogy lehet annál kevesebbet is, viszont a 30 nagykövet a maximum.
2: Mi igyekeztünk, hogy a 30-as szám meglegyen. Nyilván szempont volt, hogyha már energiát és mindenféle gondolkodást, meg egymásra töltött időt szánunk erre a projektre, akkor legyen

0: mondják, hogy tavaly azért mindenre rá kellett írjak, hogy tudod, be kell regisztrálni, tudod, fel kell tölteni egy fotót, tudod, meg kell írni egy motivációs kis néhány sort, tudod, tehát hogy mindegyre küldenél-e még egy nem tudom mit, mert készítettünk külön anyagokat is mi még ugye a kampányidőszak persze. alatt kis videót, ilyen-olyan pikmeszeket, abban meg mindegyre kértünk be a nagykövetektől is adatokat, vagy valamiféle ötletet, vagy ugye együtt gondolkodást, hogy hogyan lehet ezt a programot minél jobban megosztani, meg terjeszteni az interneten. Úgyhogy ebből a szempontból nekem a kampányidőszak az egy folyamatos kapcsolattartás volt a nagykövetekkel, és egy folyamatos ilyen bátorítás, hogy még egy kicsit próbáljuk nekik, na még mit tudunk, na még megkérdezné, de azt az ismerősödet, na még.
1: Hát igen, amúgy mindenkit be kell vonni valamilyen
0: Ha már szinte. Foglalkozunk vele, akkor érdemes a maximummal, meg maximumot kihozni belőle.
1: Tehát akkor magyarán most egy kampányidőszak következik a nagyköveteknek, kell kampányoljanak, kell nyomassák a közösségi média oldalain is.
2: Így van, ez szeptember 8-ától a támogatási időszakban, és egészen addig a nagykövetek regisztrációja. Tehát itt most a projektvezetőkön van a nagyobb szerep, hogy ők toborozzanak nagyköveteket a projektek köré.
1: Uh-huh. És ez így jól szokott működni, ez a kampány része? Ahogy látjátok, becsatlakoznak sokan a városból, így támogatják
2: sokan,
1: őket?
2: Igen. Igen, tehát úgy minden évben körülbelül ilyen 15 ezer támogató kapcsolódik be. Mm-hmm. Különböző országokból, tehát nem csak itt a környéken, tehát udvarhelyszékről jön a támogatók nagy része, viszont külföldről is rengetegen támogatnak, illetve Románia szerte is rengeteg támogató érkezik. Tehát igazából itt attól függ, hogy a nagykövetnek úgymond mekkora ismeretségi köre van, és kiket tud megszólítani.
1: Én mindig elmondtam, hogy jelentkezek egyik évben nagykövetnek, de Csenge most is megkérdezte, hogy fogok-e, viszont idén sem fogok jelentkezni, de jövőbe.
2: Jó. Jövőre is megkérdezem.
1: Jó. Mondtam, ne kérdezz meg, s akkor jó. Egyébként meg nem kell sportosnak lenni ahhoz, hogy jelentkezni, tehát nem kell sportember legyen, sőt, 1 kilométer biciklizés, gyaloglás és még futás is elegendő ahhoz, hogy nagykövet lehess.
2: Így van, tehát nyilván nagyon jó hangulatú az az esemény, amikor ott közösen nekifutunk, gyalogolunk, biciklizünk, viszont nem ez a fő aktivitás az esemény napján, és nyilván tehát mindenki a saját képességeihez mérten vállalja a kilométereket, tehát aki kevesebbet bír, az kevesebbet vállal, aki egy kicsi kihívást érez abban, hogy most különböző rekordokat döntsön akár, vagy több kilométert oda tegyen, az ők, tehát nekik is igazából egy ilyen kihívásként működni tud, viszont nem kötelező hű, de nagy kilométereket teljesíteni.
1: Volt rekord.
0: Pont azon gondolkodom, hogy tavaly hogy is volt nálunk a nagyköveteinknél. Tudom, hogy Veres Orsoly, a kolléganőm, ő félmaratont futott, ő ezt elhatározta, és le is futta. és pont azon gondolom, hogy kivállalta a legkisebb ilyen fizikai megterhelés, most pontosan nem tudom, de sétáló nagyköveteink is voltak.
1: Ja, persze.
0: Teljesen rendben volt, ez nem volt szempont.
1: Persze. Az jó. És azért a projektekről beszéljünk, mert vannak itt jócskán sikeres projektek, nem csak karácsonnyal kapcsolatban, hanem voltak már az elmúlt években azért olyan kezdeményezések, amelyek célba értek. Néhányat emeljünk ki, melyek voltak azok, amik leginkább úgymond elnyerte a tetszésüket a városlakóknak, meg is valósult, mai napig élvezzük úgymond valamilyen szinten, és fent tartják. És hála fuss nekinek, tehát ő annak volt köszönhető.
2: Például a villámönkéntes tűzoltók egy drónt sikerült megvásároljanak a tavalyi fusnekiből, ami ugye nekik segít a különböző bevetéseken, megkönnyíti a munkájukat. Különböző egészségügyi projektek is szoktak megjelenni, most gondolkodom, milyen projektek vannak. Az iskolák, óvodáknak ugye a korszerűsítése, ami azért elég fontos, mert tehát városunkban rengeteg iskola, óvoda, sőt nem csak a városban, hanem udvarhelyszéken, tehát rengeteg iskola, óvoda újul meg a fusneki keretében, játszóterek, közösségi terek különböző helyeken, és igazából ezek egy olyan kezdeményezések, amik hosszú távon fenntarthatóak, és több generációt kiszolgálnak akár.
1: Nektek is van idénre már tervetek, vagy idén nem jelentkeztek?
0: Idén nem jelentkeztünk.
1: Elég volt a tavaly, ugye most úgy.
0: Bevallom, elég igénybe vett a tavalyi, és közben ugye nálunk is megy az évad, most kezdünk előadás, 3 bemutatónk lesz tulajdonképpen december végéig, többek közt az egyik a karácsonyi lemezünk, úgyhogy mivel ennyire kis létszámú a bábműhelyünk, 2 állandó alkalmazottunk van, így idén azt mondtuk, hogy elengedjük, hogy jobban energiát, több

0: kreatív energiát tudjunk fordítani a megvalósításokra, az előadásokra.
1: De attól függetlenül te is támogathatsz projekteket, tehát hogy azért megnézed.
0: Minden évben lelkes támogató vagyok.
1: Hogyan lehet támogatni? Mondjuk el, hogy egy sima hétköznapi ember ezeket a projekteket hol találja meg?
2: Az udvarhely.fusneki.ro weboldalon most ugye egyelőre a szervezetek látszanak, következő időszakban látszani fognak a nagykövetek is a különböző szervezetek mögött, illetve majd a támogatási időszakban lesz lehetőség a nagyköveteket támogatni, név alapján lehet a nagyköveteket kikeresni, illetve szervezet rákeresve is az adott szervezet nagykövetei látszanak, és ott lehet a támogatásokat egy gombnyomás igazából ki kell tölteni a nevet, hogy ki támogatja az összeget, és a fizetési mód is lehet készpénzes, bankkártyás, illetve online fizetéses is, úgyhogy mindenki megkapja magának a legegyszerűbb módot, hogy támogatni tudjon.
0: Hát meg ezért vannak a nagykövetek, őket kiokítottuk, emlékszek tavaly is, többször beszélgettünk a kis nagyköveti csoportunkban arról, hogy hogyan kell elmagyarázni az adományozást, az adományozás módját.
1: Hát ez amúgy így
0: erre
1: van.
0: Való egy nagykövet. Meg kell kérdezni tőle nyugodtan és bátran, mert annyira sok impulzus ér minket, úgyhogy nem is elvárás az adományozótól, hogy ezt ő észbe tartsa, hogy pontosan mikor és hogy tudja ezt oda juttatni, ahová szeretné.
1: Az idei Fusneki az hol lesz? Mármint tudunk-e valamit arról a napról konkrétan, az, hogy lesz megszervezve október 3-án?
2: Ugyanúgy a Patkóban lesz az esemény, és hát újításként egy ilyen szervezeti expo lesz igazából a helyszínen, aminek az lesz a lényege, hogy a civil szervezeteket felkérjük arra, hogy egy kicsit interaktívabban, röviden mutassák be azt, hogy ők mivel foglalkoznak. Különböző standokon, ahogy eddig években is voltak standjaik, és lehetett ott is a helyszínen adományozni. Ezt egy kicsit szeretnénk felpörgetni. Ott a helyszínen kicsit ők be fogják mutatni azt, hogy egyáltalán ők mivel foglalkoznak, kicsit betekintést lehet nyerni abban, hogy hogyan zajlanak nekik a mindennapok, illetve lehetőséget szeretnénk adni idén arra is, hogyha vannak olyan személyek, akik bár anyagi támogatást nem feltétlen tudnak nyújtani, más jellegű támogatással, segítségnyújtással is segíthessék ezeket a szervezeteket, tehát a szervezetek fognak tudni megjelölni különböző igényeket akár, vagy lehetőségeket, amikkel őket segíteni lehet. Tehát például, hogyha ők szeretnének egy korszerűbb arculatot, vagy bármit, egy weboldalt, egy valami, amire szükségük van, vagy önkéntesek az eseményeikhez, stb. Ugye ezek mind olyan dolgok, amikre szintén szükség van, és nem biztos, hogy az anyagi a megfelelő. És hogyha vannak olyan támogatók, akik esetleg nem tudnak akkora mennyiségű anyagit kiadni támogatásra, de viszont a tudásukkal tudnák támogatni, akkor nyilván erre is lehetőség lesz.
1: Persze, ez szuper. Is jó, ez is nagyon
0: na,
1: jó.
0: Na, mindjárt jelentkezek.
1: Na,
3: nem,
1: hogy a hallgatókat motiváljuk meg itt egy volt nagykövetet is.
3: Egy nagykövetet és egy projektvezetőt is próbálok most meggyőzni.
0: Amúgy én nálam már 50%-on vagy.
3: Nagyon jó.
1: Hiányzik ez neked?
0: Bevallom.
3: Nekünk igen.
1: Emőkem, úgy mit tudnál tanácsolni azoknak, akik tényleg részt szeretnének venni, hogy milyen ügyeket képviseljenek, ami változáshoz a közösség életében? Milyen szempontok alapján döntsék el, hogy most ezzel a projekttel szeretnék jelentkezni, mert ugye nektek is volt egy projekt a fejetekben.
0: Hát az az igazság, hogy egyik jobb, mint a másik. Hogyha én magam, tehát ugye az Udvarhely Bábműhelyt támogattam leginkább tavaly, de emlékszek, hogy tavaly és tavaly előtt is alig tudtam kiválasztani, hogy hová és hogy osszam azt a támogatásra szánt összegemet, úgyhogy, szinte vaktában is rá lehet mutatni bármelyikre, tehát tényleg nincs olyan projekt a Fusnekiben, ami fölösleges lenne, vagy nem a közösség, vagy maga udvarhelyszék épülését szolgálná. Persze mindenkinek van valamiféle elhívása valahová, mert aki mondjuk fogyatékkal élő gyermeket nevel, vagy más, tegyük fel, egy óvodában érzi a szükségleteit, egy gyereke oda jár, tehát nyilván azokat fogja támogatni, ahol amit közelebb él magához, vagy amit hamarabb észrevesz ilyen szempontból. Úgyhogy bátran.
1: Úgyhogy lehet, mindenik jó. Én is szoktam nézni a listát, és tényleg rendben vannak. Úgyhogy bátorítunk mindenkit. Ma évféltől jelentkezzenek nagykövetnek, fel kell lépjenek ugyanúgy a Fusneki oldalra, és akkor ott lehet jelentkezni.
2: Így van, udvarhely.fusneki.ro, és ott egyből a fő oldalon megjelenik majd a regisztráló gomb.
1: Szuper. Utolsó mondat, utolsó tanács, hogy miért fussanak neki. Motiváljuk egy picit még.
2: Mert nagyon jó civil kezdeményezések vannak már beregisztrálva, és minden évben az a tapasztalatunk, hogy egy nagyon jó közösségi élményt nyújt az egész esemény, és igazából egy maradandó emlék akár, és nagyon jó közösségformáló ereje van.
0: És mert rajtunk múlik, hogy milyen közösségben, milyen Székelyudvarhelyen élünk.
1: Itt a lehetőség, hogy beleszóljon mindenki, igen, és tegyen az ügyek érdekébe. Ne csak elvárások legyenek. Igen. Szuper. Hát köszönjük szépen a részletes tájékoztatást. Kívánom, hogy úgy szervezzétek meg idén is, ahogy az eddigi években, tehát hogy sikeres legyen. És hogyha még van valami, azért ősszel egyre több programesemény szokott lenni az SZKA életében. Várunk szeretettel.
2: Köszönjük szépen.
1: Nektek pedig szuper évadot.
0: Köszi
1: azt
0: szépen.
1: Még nem mondom, hogy boldog karácsony, de ez további szép nyarat augusztusban.
0: Köszi.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térbe üzletünkbe, a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
5: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finomfalatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a Négy Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió.
8: Andrew

0: Kányádi Sándorról nevezik el a könyvtárat. Vízkorlátozás van Kápolnáson. Udvarhelyen lesz a futszál szuperkupa. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Egy héttel sikerült meghosszabbítani a Csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának működését, a Duna vízszintjének emelésére hozott intézkedéseknek köszönhetően, jelentette ki Rádó Miruce ügyvivő védelmi miniszter. A miniszter szerint a szakértők által kidolgozott beavatkozások célja az volt, hogy átmenetileg biztosítsák a reaktor biztonságos működéséhez szükséges feltételeket. Miruce sikeresnek nevezte az intézkedést, hangsúlyozva, hogy egy atomerőmű esetében 7 napnyi többletműködés is jelentős eredmény. Kritikus szintre csökkent az ivóvízkészlet Kápolnásfaluban, a polgármesteri hivatal szerint a helyzet továbbra sem változott. A vízhozam drasztikus visszaesése miatt már a magasabban fekvő házaknál is egyre bizonytalanabbá válik az alapvető ivóvízellátás. A hivatal arra figyelmeztet, hogy egy esetleges tűz esetén a vízhiány miatt a tüzet vízzel egyáltalán nem tudnák oltani, ami komoly veszélyt jelent az emberekre és a vagyonukra. A katasztrófa elkerülése érdekében szigorúan tilos az ivóvíz pazarlása, így nem szabad medencét tölteni, illetve kertek és udvarok locsolására sem használható a vezetékes víz. Kányádi Sándor nevét veszi fel a székelyudvarhelyi városi könyvtár, erről a mai ülésén döntött az önkormányzati képviselőtestület. A névadó ünnepséget októberben tartják, amelyre a költő családját is meghívják. Ugyancsak jóvá hagyták azt a tanulmányt, amely 6 egyenként 12 méter hosszú elektromos autóbusz, 8 töltőállomás és egy intelligens közlekedési rendszer beszerzését készíti elő. Az önkormányzat pályázati úton szeretné megvalósítani a fejlesztést, az új járműveket pedig kizárólag a városi tömegközlekedésben használnák. A jelenleg közlekedő buszok egy része így felszabadulhat, és a tervek szerint távolsági járatok indítására is alkalmassá válhat. Székelyudvarhely ad otthont az idei futszál szuperkupa mérkőzésnek, amelyet augusztus 26-án szerdán 18 órától rendeznek a városi sportcsarnokban. A Román Labdarúgó Szövetség döntése alapján a bajnoki címvédő és kupagyőztes Galaci United a tavalyi ezüstérmes Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik ellen lép pályára. A találkozó egyben hivatalosan is megnyitja a 2026-27-es futszál szezont. Legutóbb 2022-ben rendeztek szuperkupa meccset Székelyudvarhelyen, akkor a galaciak büntetőkkel győzték le a dévai Autobergamót. A tavalyi fináléban szintén a Galaci United diadalmaskodott, 6-1-re nyert a VSK Székelyudvarhely ellen Sepsiszentgyörgyön. Az Arsenal nyerte az angol labdarúgó szuperkupát, miután tegnap Cardiffban 3-0-ra legyőzte a Manchester Cityt. A londoniak már a mérkőzés 25. másodpercében megszerezték a vezetést Calafiori révén, majd Kai Havertz a 28. percben tovább növelte az előnyt. A végeredményt Martin Ødegaard állította be a második félidő elején, az Arsenal ezzel története 18. szuperkupa trófeáját hódította el. A Manchester City kispadján ezen a találkozón debutált Enzo Maresca, aki a 10 év után távozó Pep Guardiola helyét vette át vezetőedzőként. Meleg lesz a délután folyamán is, esőt egyáltalán nem jeleznek a meteorológusok, a legmagasabb hőmérséklet értékek ma délután 29 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság.

később pont ezért lesz. Neved magad komolyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

ébeszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: like music. Star reklám.
1: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élőzenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőr.
3: Te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia SIG Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Ah, hey.

A csodálatos Jennifer Lopez felvétel 1999-ből augusztus 17-ét írunk, közeleg augusztus 20-a, ugye állam alapításunk ünnepe, és épp olvasom, hogy az Urbana Transport busztársasággal közösen a Városháza és a Székelyudvarhely Művelődési Központ versekkel szeretnék közelebb hozni az augusztus 20-ai ünnep hangulatát, a buszokon elhelyezett versekben pedig a kenyér egyszerre válik majd az otthon, a családi emlékek, a minden napok, a nélkülözés, a hála és a remény jelképévé. Úgyhogy ezekről lehet majd olvasni a buszokon. Különböző korok költőinek sorai találkoznak most az utazásban, és talán egy-egy ismerős vagy éppen új mondat arra is emlékeztet bennünket, hogy mennyi minden sűrűsödik egyetlen egyszerű szóba, vagyis abba, hogy kenyér. Úgyhogy ha útközben találkoztok velük, akkor álljatok meg egy pillanatra, olvassátok el őket és hangolódjatok, hangolódjunk együtt az ünnepre augusztus 20-ára. Hamarosan hozom a részleteket arról, hogy augusztus 20-án mit fognak szervezni itt Székelyudvarhelyen, a Jézus Szíve kápolnánál. Lesz bőven ünnepélyes műsor és esemény is aznap, ami egyébként most csütörtökre esik, úgyhogy csütörtökre délutára senki ne csinálja más programot. Amíg tart a nyár, énekel New Level Empire és Dr. Béres, ez egy új dal, úgyhogy most először fog szólni itt a Sztár délutánban.

0: egész nap. Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.
1: Sztár délután, lazán és vidáman, 3:30 után 2 perccel megyünk tovább a legjobb zenékkel is, megyünk tovább azokkal a program ajánlókkal, ami lesz a következő napokban, például az augusztus 20-ai ünnepség, a Szent István napi ünnepség és az új kenyér szentelésének ezúttal a Jézus kápolna fog otthont adni, tehát nem a Mártonáron téren lesz a Patkóban, hanem lent a Jézus kápolnánál. A város egyik legkülönlegesebb történelmi épületéről beszélünk, és azt választották az ünnep helyszínéül, hiszen a Jézus kápolna története évszázadokra nyúlik vissza, és úgy képzeljétek, első írásos említése 1602-ből származik. A kápolna az egykori gyáros falva emlékét is őrzi, amely később Székelyudvarhely részévé vált. Itt lesznek az ünnepi események. Hát folyamatosan teszik közzé a Városháza oldalán, hogy mire lehet számítani. Az augusztus 20-a ünnepséget illetően Vaum Emese Villő és Vaum Réka Gyopár is ott lesz, a testvérpár számára a magyar népdal és népzene gyermekkoruk óta meghatározó része az életnek is. Mindketten fel fognak lépni, énekelni fognak augusztus 20-án a kápolnánál. Közben pedig még tették fel a különböző plakátokat. Tamás Sándor Ede is velünk fog ünnepelni, az Orbán Balázs Általános Iskola 7. osztályos diákja saját versével fogja köszönteni Szent István napját és az új kenyér ünnepét. Ez 18 órai kezdettel lesz a kápolnánál. És hogyha ez még nem lenne elég, akkor Sorbán Enikő is velünk lesz az új kenyér ünnepén, a homorodalmási népdalénekes, vagy ahogy a zene gyógyír, és zenepedagógusként több mint 2 évtizede van a pályán, a népzene számára pedig mostanra igazi hivatássá vált. Ott lesz ő is, tehát 18 órai kezdettel ismét a Jézus kápolnánál fog fellépni ő is. Szerintem még kell figyelni az oldalakat, mert közzé fogják tenni folyamatosan, hogy mire lehet számítani csütörtökön 18 órától, tehát senki ne csináljon programot, hogy lehessünk együtt, azaz Together, David Guetta és Bonnie Tyler egy feldolgozás, egy remix 2025-ből.

0: like music. Sztárreklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

16 órás hírek előtt Ava Max énekel, hozom Varga Viktor, Dr. Béres is, Viga hétfői kocintósát, mert nem indulhat el úgy hét, hogy nem hallgatjuk meg a kocintóst. A következő órában pedig hozok néhány részletet arról, hogy mi történt a mai soron kívüli önkormányzati ülésen, amit élőben közvetítettek egyébként a Székelyudvarhely városa Facebook oldalán, amit már biztosra tudunk, hogy Kányádi Sándor nevét veszi fel a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. Erről fogok mesélni néhány információt. Úgyhogy addig is mindenkinek egészségére egy a hét első napján.

0: Kányádi Sándorról nevezik el a könyvtárat. Vízkorlátozás van Kápolnáson. Udvarhelyen lesz a futszál szuperkupa. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Egy héttel sikerült meghosszabbítani a Csernavodai atomerőmű 2. reaktorának működését, a Duna vízszintjének emelésére hozott intézkedéseknek köszönhetően, jelentette ki Rádó Miruce ügyvivő védelmi miniszter. A miniszter szerint a szakértők által kidolgozott beavatkozások célja az volt, hogy átmenetileg biztosítsák a reaktor biztonságos működéséhez szükséges feltételeket. Miruce sikeresnek nevezte az intézkedést, hangsúlyozva, hogy egy atomerőmű esetében 7 napnyi többletműködés is jelentős eredmény. Kritikus szintre csökkent az ivóvízkészlet Kápolnásfaluban, a polgármesteri hivatal szerint a helyzet továbbra sem változott. A vízhozam drasztikus visszaesése miatt már a magasabban fekvő házaknál is egyre bizonytalanabbá válik az alapvető ivóvízellátás. A hivatal arra figyelmeztet, hogy egy esetleges tűz esetén a vízhiány miatt a tüzet vízzel egyáltalán nem tudnák oltani, ami komoly veszélyt jelent az emberekre és a vagyonukra. A katasztrófa elkerülése érdekében szigorúan tilos az ivóvíz pazarlása, így nem szabad medencét tölteni, illetve kertek és udvarok locsolására sem használható a vezetékes víz. Kányádi Sándor nevét veszi fel a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, erről a mai ülésén döntött az önkormányzati képviselőtestület. A névadó ünnepséget októberben tartják, amelyre a költő családját is meghívják. Ugyancsak jóvá hagyták azt a tanulmányt, amely 6 egyenként 12 méter hosszú elektromos autóbusz, 8 töltőállomás és egy intelligens közlekedési rendszer beszerzését készíti elő. Az önkormányzat pályázati úton szeretné megvalósítani a fejlesztést, az új járműveket pedig kizárólag a városi tömegközlekedésben használnák. A jelenleg közlekedő buszok egy része így felszabadulhat, és a tervek szerint távolsági járatok indítására is alkalmassá válhat. Székelyudvarhely ad otthont az idei futszál szuperkupa mérkőzésnek, amelyet augusztus 26-án szerdán 18 órától rendeznek a Városi Sportcsarnokban. A Román Labdarúgó Szövetség döntése alapján a bajnoki címvédő és kupagyőztes Galaci United a tavalyi ezüstérmes Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik ellen lép pályára. A találkozó egyben hivatalosan is megnyitja a 2026-27-es futszál szezont. Legutóbb 2022-ben rendeztek szuperkupa meccset Székelyudvarhelyen, akkor a galaciak büntetőkkel győzték le a dévai Autobergamót. A tavalyi fináléban szintén a Galaci United diadalmaskodott, 6-1-re nyert a VSK Székelyudvarhely ellen Sepsiszentgyörgyön. Az Arsenal nyerte az angol labdarúgó szuperkupát, miután tegnap Cardiffban 3-0-ra legyőzte a Manchester Cityt. A londoniak már a mérkőzés 25. másodpercében megszerezték a vezetést Calafiori révén, majd Kai Havertz a 28. percben tovább növelte az előnyt. A végeredményt Martin Ødegaard állította be a második félidő elején, az Arsenal ezzel története 18. szuperkupa trófeáját hódította el. A Manchester City kispadján ezen a találkozón debütált Enzo Maresca, aki a 10 év után távozó Pep Guardiola helyét vette át vezetőedzőként. Meleg lesz a délután folyamán is, esőt egyáltalán nem jeleznek a meteorológusok, a legmagasabb hőmérséklet értékek ma délután 29 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music. Star reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
8: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztőjátékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

Robin Schulz és Rózsa Magdi a folytatásban. Negyedöt után vagyunk 2,5 perccel. Nagyon jó dolgokról döntöttek ma a soron kívüli önkormányzati ülésen. Ezt lehetett nézni élőben is. Elsőként a városi tömegközlekedés korszerűsítését leíró tanulmányt fogadta el a testület, és a polgármester elmondta, hogy az udvarhelyszéki tömegközlekedés fejlesztése továbbra is kiemelt szempont. Most egy a városi tömegközlekedés fejlesztését lehetővé tevő pályázati kiírás lesz elérhető, de ide azzal a szándékkal pályázik a város, hogy a jelenleg használt elektromos buszokat sikeres pályázat és közbeszerzés esetén átadják az udvarhelyszéki térségi közlekedés számára. Aztán volt még napirendi pont. Erről egyébként a részleteket Alexandru Bőr-Bulescu városmenedzser ismertette a testülettel. És igazából a második napirendi pont egy korábban elfogadott határozatot módosított a finanszírozó kérésére. Szükség volt a Csereháti Mária tér rendezését célzó pályázat esetében a költségek újraszámolása. És az utolsó napirendi pont, mert hogy három volt, az az volt, hogy a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár Kányádi Sándor Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárrá való elnevezéséről szólt. És Aros Orsolya Blanka, RMDSZ-es önkormányzati képviselő terjesztette elő a határozat tervezetet, és elmondta, hogy személyesen is kapcsolódik Kányádi Sándorhoz, hiszen a nagyapja és a Nagygalamfalván született költő jó barátok voltak. A Székelyudvarhelyi Könyvtár olvasóinak mintegy fele gyerek, így igazán szerencsés gyermekek kedvenc költője és a könyvtár ilyenfajta találkozása. Úgyhogy ezt megszavazta az önkormányzati testület. Ezután a városi könyvtárunknak a neve tehát Kányádi Sándor Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. Én szerintem ez jó választás. És nagyon szerettük Kányádi Sándort, mai napig szeretünk Kányádi Sándor alkotásokat olvasni, úgyhogy 100%-osan támogatom ezt az ötletet, és még így az elnevezés is sokkal jobban hangzik, mint csak simán Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. Hozom Rózsa Magditól a Szembeszélt, és itt lesz még Ray Dalton is.

Az a bizonyos tiltott szerelem. Nika és császár előd énekelt. A játszás viszont nem lesz tiltva a gyerekek számára, képzeljétek, a Koskáról játszótér tervei már készen vannak, hamarosan pedig gőzerővel indítják a munkálatokat, hogy a látványtervekből valóság legyen. Dávid Endre alpolgármester úr tette közzé a képet, ha jól látom, akkor ez a Babar játszótér lesz. Hát fantasztikus! Annyira szerettem Babart nézni, úgyhogy a gyerekeknek is valószínű, hogy szimpatikus lesz ez a Babar játszótér Székelyudvarhelyen, úgymond ez a Koskáról játszótér helye lesz a név, és Babarnak a kinézete is ott van a bejáratnál, ott lesz a kerítésen, a látványtervek gyönyörűek, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan tényleg használhatóvá válik ez a felújított játszótér. Ott pedig majd lehet élvezni a zsongást, mi pedig élvezzük a csendet, mármint amennyire lehet csendben lenni hétfőn délután, fél öt után 4 perccel Depeche Mode érkezik, Enjoy the Silence!

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
5: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finomfalatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.
7: Ahogy a reklámban is hallottátok, tehát augusztus 28-a és 30-a között kerül sor a Szenes Napokra, és idén is lesznek bőven koncertek a Kalonda tetőn, többek közt ugye a Gyergyó Szentmiklósi 4-es Street zenekar is ott lesz, ők augusztus 29-én szombaton este fognak koncertezni, aki szeretne elmenni erre az eseményre, hát vésse be a naptárba. Ezzel a dallal búcsúzok, vagyis a 4-es Street-tel, aztán holnap legközelebb találkozunk a Sztár délutánban, addig is szép délutánt, használjátok ki a jó időt, menjetek strandra, ússzatok egyet, a városi strand mindenkit nagy-nagy szeretettel vár hűsülni és csobbanni, holnap talán még esőnk is lesz, úgyhogy ma van igazán jó idő a hét első napján. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, holnap találkozunk. Sziasztok!

0: Kányádi Sándorról nevezik el a könyvtárat. Vízkorlátozás van Kápolnáson. Udvarhelyen lesz a futszál szuperkupa. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Egy héttel sikerült meghosszabbítani a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának működését, a Duna vízszintjének emelésére hozott intézkedéseknek köszönhetően, jelentette ki Rádomi Ruce ügyvivő védelmi miniszter. A miniszter szerint a szakértők által kidolgozott beavatkozások célja az volt, hogy átmenetileg biztosítsák a reaktor biztonságos működéséhez szükséges feltételeket. Miruce sikeresnek nevezte az intézkedést, hangsúlyozva, hogy egy atomerőmű esetében 7 napnyi többletműködés is jelentős eredmény. Kritikus szintre csökkent az ivóvízkészlet Kápolnásfaluban, a polgármesteri hivatal szerint a helyzet továbbra sem változott. A vízhozam drasztikus visszaesése miatt már a magasabban fekvő házaknál is egyre bizonytalanabbá válik az alapvető ivóvízellátás. A hivatal arra figyelmeztet, hogy egy esetleges tűz esetén a vízhiány miatt a tüzet vízzel egyáltalán nem tudnák oltani, ami komoly veszélyt jelent az emberekre és a vagyonukra. A katasztrófa elkerülése érdekében szigorúan tilos az ivóvíz pazarlása, így nem szabad medencét tölteni, illetve kertek és udvarok locsolására sem használható a vezetékes víz. Kányádi Sándor nevét veszi fel a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, erről a mai ülésén döntött az önkormányzati képviselőtestület. A névadó ünnepséget októberben tartják, amelyre a költő családját is meghívják. Ugyancsak jóváhagyták azt a tanulmányt, amely 6 egyenként 12 méter hosszú elektromos autóbusz, 8 töltőállomás és egy intelligens közlekedési rendszer beszerzését készíti elő. Az önkormányzat pályázati úton szeretné megvalósítani a fejlesztést, az új járműveket pedig kizárólag a városi tömegközlekedésben használnák. A jelenleg közlekedő buszok egy része így felszabadulhat, és a tervek szerint távolsági járatok indítására is alkalmassá válhat. Székelyudvarhely ad otthont az idei futszál szuperkupa mérkőzésnek, amelyet augusztus 26-án szerdán 18 órától rendeznek a Városi Sportcsarnokban. A Román Labdarúgó Szövetség döntése alapján a bajnoki címvédő és kupagyőztes Galaci United a tavalyi ezüstérmes Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik ellen lép pályára. A találkozó egyben hivatalosan is megnyitja a 2026-27-es futszál szezont. Legutóbb 2022-ben rendeztek szuperkupa meccset Székelyudvarhelyen, akkor a galaciak büntetőkkel győzték le a dévai Auto Bergamót. A tavalyi fináléban szintén a Galaci United diadalmaskodott, 6-1-re nyert a VSK Székelyudvarhely ellen Sepsiszentgyörgyön. Az Arsenal nyerte az angol labdarúgó szuperkupát, miután tegnap Cardiffban 3-0-ra legyőzte a Manchester City-t. A londoniak már a mérkőzés 25. másodpercében megszerezték a vezetést Calafiori révén, majd Kai Havertz a 28. percben tovább növelte az előnyt. A végeredményt Martin Ødegaard állította be a második félidő elején, az Arsenal ezzel története 18. szuperkupa trófeáját hódította el. A Manchester City kispadján ezen a találkozón debutált Enzo Maresca, aki a 10 év után távozó Pep Guardiola Jóla helyét vette át vezetőedzőként. Meleg lesz a délután folyamán is, esőt egyáltalán nem jeleznek a meteorológusok, a legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 29 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték két napos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
3: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
4: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
5: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
6: Iker Automoso és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automoso és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automoso és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
7: Figyelem, akció!
8: Ha bútor, akkor rózsafog.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

TV. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
7: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
6: Épp a héra új színeit nézegetem.
7: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
6: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
7: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
6: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad. Három hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: Három hónap edzés, két hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
8: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
7: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
10: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
9: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
10: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
9: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartásigé, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
8: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music. Sztárreklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
1: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

0: Háló, ki az?
1: Szia, én vagyok.
0: Hány óra van?
1: Délelőtt 11:30.
0: Hadd aludjak egy kicsit még.
2: I like music. Sztár reklám.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: teljes áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
2: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
5: Reklámot hallottak.
1: Sztár Rádió.

annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem. Csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
5: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
7: Pizza?
8: Ham.
7: Burger?
8: Ham.
7: Napi menü?
8: Ham.
7: Girosz?
8: Ham.
7: Éhes vagy?
8: Ham. Kattalj rá a kajára!
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Sztár Rádió.
13: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!

sem lazítunk. Lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.